0: emisiju realizovalo neprofitno zatvoreno deoničarsko društvo za medijske usluge u 2026. godini.
1: Önök a nemzetiségi adások műsorait hallgatják. Most román nyelvű adásunk következik.
2: O voce românească. Emisiunea în limba română a Radiodifuziunii Maghiare.

0: emisiune realizată de Societatea Non-Profit de Servicii Media Duna în anul 2026.
1: Önök a nemzetiségi adások műsorait hallgatják. Most szlovák nyelvű adásunk következik.
2: V materinskom jazyku slovenské vysielanie maďarského rozhlasu.
3: Príjemný podvečer, milí poslucháči. Zo segedinského štúdia sa vám v materinskom jazyku hlási Zenta Dožová.

Kedves hallgatóink, a nemzetiségi adások korábbi műsorainak ismétlését hallották. Reggel 8 órától az aktuális műsorainkkal jelentkezünk.

0: Jó reggelt kívánunk! Önök a nemzetiségi adásokat hallgatják. A 873, az 1188 és az 1350 kHz-es középhullámon 20 óráig hallgathatják nemzetiségi műsorainkat. Műholdon és honlapunkon napközben az aktuális műsorainkat este 8-tól reggel 8 óráig korábbi adásaink ismétlését hallgathatják. Most horvát nyelvű adásunk következik.
1: Ma 2026. szeptember 5-e szombat van.
2: Národnostná emisia Maďarskog rádia na hrvatskom jazyku.
1: Dobro jutro, poštovani slušatelji. Pred nama su dva sata subotnjega druženja uz emisiju na hrvatskom jeziku. U današnjem izdanju donosimo izbor priloga emitirani u našim emisijama od prošlog petka do četvrtka ovoga tjedna. Ako ste neki od njih propustili ili želite ponovno poslušati, ostanite s nama. Govorit ćemo o početku nove školske godine u narodnostnom obrazovanju i prvim radnim danima Pečuškog hrvatskog školskog centra Miroslava Krleže. Donosimo izvješće sa sjednice predsjedništva Saveza Hrvata u Mađarskoj te prilog o predstavljanju monografije o Kukinju. Prisjetit ćemo se književno-kulturne manifestacije Odisej pod Murvom, a zatim vas vodimo u Pomurje na 11. biciklijadu, Krotur i Pomurski glazbeni festival. Za kraj ćemo poslušati prilog o ljetnom koncertu orkestra Santo Verkli u Pečuhu. Subotnju emisiju realiziraju članovi naše novinarske ekipe Bernadeta Blažetin, pripravnica Lea Škrlin, Tomo Fjuri i Andrija Pavlović.

Beloyanis község görög ortodox templomának harangját hallották. Beloyanis község görög ortodox templomát 1996. május 19-én szentelték fel Szent Demeter nagyvértanú és Szent Konstantin és Helena tiszteletére. Ekkor szólalt meg először a falu nagy harangja is, melyet a görög hagyományoknak megfelelően egy pireuszi öntőműhelyben készítettek. A többmázsás bronz harangon görög nyelvű felirat dicsőíti a Szent Háromságban egy Istent és hívja hasonló Isten dicsőítésre és a szent liturgiákon való aktív részvételre az egyházközség különböző nemzetiségű híveit. A sóskuti fehér kővel burkolt és belül görögországi márvánnyal díszített templom teljes berendezését, faragott ikonosztázát, freskóit és ikonjait egyetlen nagy mecénás, a krétai származású Konstantinos Dafermos görög üzletember finanszírozta. Az ő nagylelkű adományának köszönhető természetesen a harang is. Ezért ma elmondhatjuk, hogy a görög ortodox egyház beloyaniszi templom harangja az ország egyetlen neobizánci stílusú épületében, s talán az egyik legszebb istenházába hív. A 2000. jubileumi évben ide látogató első Bartolomeos konstantinápolyi patriárha ünnepi beszédében így fogalmazott. Új templomotok, új szívetekben és gyermekeitek szívében a hit, remény, az öröm, az élet. Új keletű az anyaegyházzal, a konstantinápolyi egyetemes patriarchátussal való kapcsolatotok, amely szeret titeket és igényli a szereteteteket, amelyre oly sok évig vár, s amelyet ma kinyilvánítottatok. Tehát senki se szűkölködjék, senki se síránkozzék, járuljatok ide minnyájan, és jertek, vegyetek világosságot a le nem nyugvó világosságtól, és dicsőítsétek Krisztust, aki halottaiból feltámadt.

0: Nemzetiségek zenéje. Válogatás a legszebb dallamokból. A mikrofonnál Avanesian Alex.
1: Köszöntöm nemzetiségi zenét kedvelő hallgatóinkat.

A görög világban a legnagyobb a zene szerepe az összes többi ókori világ közül, mert itt válik először az általános műveltség részévé. A görögök szerint a zene isteni eredetű és nagy erkölcsi hatása van, amely kiterjed az emberi jellemre és viselkedésre is.

Kiss. Munkatársam Pór István nevében is megköszönöm figyelmüket, búcsúzik Önöktől a szerkesztő műsorvezető Avanesian Alex. Adásunk visszahallgatható a mediaclick.hu oldalon.

0: Önök a nemzetiségi adások műsorait hallgatják. Most szerb nyelvű adásunk következik.
1: Emisszia pozsellyanak.

0: Emisiju realizovalo neprofitno zatvoreno deoničarsko društvo za medijske usluge Dunav u 2026. godini.
1: Önök a nemzetiségi adások műsorait hallgatják. Most román nyelvű adásunk következik.
2: O voce românească, emisiunea în limba română a Radiodifuziunii Maghiare.

0: Önök a nemzetiségi adásokat hallgatják. A 873, az 1188 és az 1350 kHz-es középhullámon 20 óráig hallgathatják nemzetiségi műsorainkat. Műholdon és honlapunkon napközben az aktuális műsorainkat este 8-tól reggel 8 óráig korábbi adásaink ismétlését hallgathatják. Most horvát nyelvű adásunk következik.
1: Ma 2026. szeptember 4-e péntek van.
2: Národnostná emisia Maďarskog rádia na hrvatskom jazyku.

0: A 873, az 1188 és az 1355 kHz-es középhullámon 20 óráig hallgathatják nemzetiségi műsorainkat. Interneten a mediaclick.hu weboldalon a nemzetiségi rádióra kattintva sztereóban hallgathatják adásainkat. Most pénteki műsorainkat ismételjük meg. Először a három szólamra magyar, majd a beás és az ukrán félórás műsoraink után nemzetiségeink zenéit hallhatják. 2 órától reggel 8 óráig a szerb, majd a román és a szlovák 2 órás műsoraink ismétlése szól. E-mail címünk www.mr4.hu. Kellemes rádiózást! A Nemzetiségi Rádió roma műsora beás, lovári és magyar nyelven. A következő 30 percben 3 szólamra című műsorunkat hallják. A mikrofonnál Horváth Éva.
1: Köszöntöm a hallgatókat! Váradi Gábor festőművész magát úgy határozza meg, hogy lélekfestő vagyok. Az Ózdon élő művész életében számos rossz dolog történt, de ahogy mondja, mindig vágyott a boldogságra. A viharfelhők elvonultak a háza felől, így az alkotásaiban és a magánéletében is új korszak kezdődött el. Családja, szerelme és barátai révén elég inspirációt kap arra, hogy megújult erővel alkosson, amely a vásznon a derűs színekben és a lélek békességének alakjában jelenik meg.
2: Én lélekfestőnek tartom magam. Mert én úgy gondolom, hogy a romantika kell az embernek.
1: Mondja Váradi Gábor festőművész.
2: Kell a bohémság is, meg kell a komolyság is. Ne szálljunk el önmagunktól. Se így, se úgy. De ne is alacsonyítsuk le magunkat, a tudásunkat se. Hogy kell ehhez tudás? Hogy ne kéne?

0: Én gyerekkorom óta ezt csinálom. De én annyit rajzoltam, annyit festettem, annyit olvastam, annyit gyakoroltam.
1: Honnan jött ez neked az az egész? Hogy, hát nem nagyon láttál te még festőművész gyerekkorodban.
0: Senkit nem láttam. Hát az anyai ágon a zenészek voltak az élet, és jó zenészek voltak, szépen énekelt az anyám. Elmentünk egyszer Miskolcra, kiállít, a iskola vitt. És akkor ott lettem én szerelmes a festészetbe, egy múzeumban. A nagybőgős csellózott, piros ruha, szép, fehér lábak, és azt tetszett. És azt mondtam akkor ott, hogy én biztos, hogy festő leszek. És akkor én nekem onnét az utam minden oda vezetett, mind Rómába.
1: De hittek benned a szüleid, a tanáraid?
0: A egyedül anyám, aki írni olvasni nem tudott. Gyakorolj, fiam, csinálják. Az ő tiszta nézése, az ő szinte szeretete. Hát a vizék gúnyoltak a testvéreim, meg a...
1: Mennyi testvéred volt?
0: 4.
1: Megnősültél, jöttek a gyerekek. Mennyi gyerek született neked?
0: 77. október 1-én esküdtünk, és akkor sorba jöttek a gyerekek, mondjuk elég nagy korkülönbségekkel, mert a legnagyobb az most 47, a legkisebb meg 22, úgyhogy eléggé.
1: Két fiú, két lány.
0: Két fiú, két lány, igen.
1: Unoka mennyi van neked, Gál?
0: 3.
1: 3 unoka.
0: Van a Dábel, aki 21 éves, meg a két lány unokám, az egyik 10, a másik meg 6.
1: Legutóbb
0: de ők kint élnek már
1: Németországban. Németországban. De legutóbb őket megfestetted a lány unokám.
0: Igen, igen. Örömömre, meg a családnak az örömére, mert hát jó pillanatok voltak ezek, úgyhogy...
1: Szívesen fested meg a családtagokat, vagy ez kell az ehhez is valami...
0: Nem. Ha nincs meg az a motiváció, amit úgy hívnak, hogy belső szeretet, akkor valószínű, hogy inkább nem vállalom be. Most ez a két lány még soha nem bántott se szóval, se teppel. Örömmel tettem a dolgomat. Nagyon szép lett.
1: Soha a feleségeddel mennyi időt éltetek együtt?
0: 41 évet. Nagyon nagy trauma volt nekem, hát még most is, úgyhogy alapvetően 41 évet nem lehet csak úgy kitörölni az életedbe, a gyerekeid anyja.
1: Amikor meghalt a feleséged, nagyon magad alatt voltál. Gondoltál, hogy valaha így rendeződik az életed és újra boldog leszel?
0: Dehogy gondoltam, hagyjad. Ma inkább arra vágytam, hogy minél hamarabb menjek.

0: el kell mesélnem. Ez a keret, nem tudom, hogy ki vette észre ezt a keretet. Ventem be a konyhába, mert én a konyhába festettem mindig, és akkor ez a képkeret a fejemre esett. Ma Jézus képpel együtt. Hát elestem. Ez még rám esett. Ez tényleg így volt. Semmi izé nincs benne, tényleg. A jó Isten, mondom, mi baj van, mi beakta a fejbe? És akkor el kellett gondolkodnom, hogy innét kezdve valami kezdenem kell. Még úgy mond. És akkor onnét kezdve folyamatosan mentem kifelé a problémából.
1: Ugye te Ózdon születtél. Hogyan kerültél ide Budapestre?
0: Feleségem mikor meghalt, eléggé lezűdött állapotba kerültem. 2 évig tartott ez. Azt mondtam, hogy elég. Ebből a romlott életből nem találtam életemnek a célját. Hát nem is erre vártam sose. De valószínű, hogy ezt meg kellett tapasztalnom, át kellett élnem.
1: Van nem csak Ózdon, hanem itt is alkotsz.
0: Berendezkedtünk úgy, ahogy még most engedi az erő, a pénz, jobban mondva nem az erő, a pénz, mert itt is megvenni ecseteket, pásztokat, sok minden állványt, nagyon jól lehet dolgozni. Csak én nem szeretem a panelt. 2 hét után jön Emese, de már mondja, hogy már panelbeteg vagy, az vagyok, drágám, mondom, én már megyek Ózdra. Nem tudom elfelejteni Ózdot. Mert ott születtem, ott van minden gyökerem. Egy hét alatt ez a legújabb képen, a 93-as Szentlélek című képen. Ugyanaz a felépítés, csak hogy mennyit változik 30 év alatt. Ott akkor török mezőn festettem meg, és tele feketével. Fekete és akkor kék. Szóval sötét kép volt, nagyon sötét. És akkor a Tamás, ő akkor parlamenti képviselő volt,
1: Péli
0: Tamás. Ő jött hozzám, leült a fűre, mellém leültem. Meg nem szól, hát mondom, szólalj már meg, mondjál valamit. El is hozzá egy üvegszerű Szilvánit. Ott volt a büfő, ott persze hoztam neki. És akkor felállt, azt mondta, hogy kezet fogod. Most már kollégák vagyunk. Megöregszel. De a Szentlélek az soha nem öregszik. Úgy gondolom, hogy elképzeli mindenki a lelket, a lelkét. És minél tisztábban látod, minél fehérebben látod, annál tisztább érzésekkel mész neki. Ez pedig az a gépezet, harcunk, hogy minden összefonódik mindennel, és egy ablakok, fogaskerekek, bármi, ami az élet dolgát viszi, vagy benne élsz, de közben erre vágyol. Én teljesen boldog vagyok. Nem én találtam ki, amit most mondok. Ma egyszerűen jöttem a világra. Messzelenül fogok el. Mit viszek magammal, József? Úgy gondolom, ez a boldogság azért jó, mert tiszta. És én nem akarok ártani senkinek. Az életnek egyetlen egy célja van, hogy boldog légy. Ja, meg a gitár, meg a zene. Olyan sok szép dolog van az életben. Amit most nektek elmondok, ez egy igaz. Velem történt meg. Éva, a feleségem, már komoly beteg volt.

0: hogyan mondjam el, amit nem lehet.
1: Szia, Gábor!
0: Szia, drágám!
1: 1987-ben a Cigány Szociális és Művelődési Módszertani Központ volt, és akkor az igazgató a Zsigó Jenő volt, és én akkor általuk ismertelek meg téged.
2: Mondja Rézműves Melinda, a Románok Herr intézmény vezetője.
1: Mindig kiemelt feladatként kezeltük a roma képzőművészeket, és képzeld el, tudtam, hogy jössz, és megnézettem a gyűjteményünket, 109 alkotót tartunk számon, és 2600 alkotásunk van, és ebből 44 a te alkotásod, és aki ránéz a te alkotásaidra, akkor látja, hogy az a Váradi Gábornak a festménye, és amikor 2023-ban újraindítottuk az alkotótábort, akkor volt két téma, amit felajánlottunk nektek festőművészeknek, az orosz-ukrán háború és az én Budapestem téma, hogy az a festmény, amit készítettél, az nagyon meghatározója, nagyon húzó erőt jelentett akkor a táborban. Egy idős hölgy áll a romos épületben, és egy gyertyát tart a kezében. Képzeld el, hogy most van szervezés alatt, hogy a kijevi magyar nagykövetségre kérik ezt a anyagot tőlünk. 2009-ben jelent meg ez az album. Erről tudsz mesélni?
0: Ezt a Szemesi táborban.
1: Igen?
0: Akkor halt meg anyu, abban az évben. Az anyám egy kövér cigány asszony volt, de én olyan szépnek láttam.

0: Szia, Robert!
1: Na, jó napot! Már megint itt vagy?
0: Rég láttalak.
1: Boldog új évet!
0: Köszönöm, viszont kívánok!
2: Mióta ismered a Gábort?
1: Hát 4 éve.
2: A Fedélnéki újságot szerkeszted, címlapra is került már a Gábor. Miért őt választottad?
1: Hát abban a számunkban koncepció volt, hogy a romaság, mint szerzők, vagy téma.
3: Mondja Kepe Róbert, a Fedél nélkül felelős szerkesztője.
1: A Gábor hát nagyon kapóra jött. Büszke cigányművészember, magyar cigányművészember.
0: Véleményem szerint az ember nagyon büszke lehet, és nagyon boldog, hogy találsz még úgymond egy öregségedre olyan igazi barátot, akire mindig számíthatsz, aki mindig ott van veled, de ugyanígy kölcsönös. Ez jó, nagyon tisztelem mindenért, amit tesz. Ritka olyan felelősség teljes ember, aki dolgozni képes a hajléktalanokért, a Fedél nélküliekért, az utcára kivetett emberekért, magát nem kímélve.

0: Drága Gábor, mikor itthon vagy Ózdon, azért főzöl mindig a barátoknak, ha jönnek hozzá?
1: Meg magamnak is.
0: Mi készül most?
1: Gulyásleves készítek. Van benne comb, van benne oldalas, és van benne farok. Ilyen bőrös.
2: Többféle húsból készülhet.
1: Hogy ne, hát a gulyásnak ez a lelke, szerintem.
0: Itthon vagy, azért jönnek a barátok?
1: Jönnek, hála Istennek.
0: Nem csak a vásznon, a fazékban is egy csomó szeretet van.
1: Így van. Szia, úrok! Szia,

0: sziasztok! Drága György!
1: Hello, Gábor!
0: Tiédben nem
1: tettem. Nagyon köszönöm.
0: Kanalat nem tettem, mert cukrot nem.
1: Nem kell.
2: Köszönöm.
1: Köszönöm.
0: Azért tudod, hogy 95, ennek 30 év volt találkoztunk.
1: Sőt, arra is emlékszem, hogy hol, meg mikor.
0: Én is. Cigány önkormányzatonra jöttél el egy megbeszélésre, és én is ott ültem. És a falon volt egy kis kép.
1: Te nem ültél.
0: Igen, és megkérdezted, hogy ki festette ezt, hát mondja Kótai, hogy hát ott ül melletted. És akkor így jött.
1: Igen.
0: Így jött az ismeretség.
1: Később lettem a főnöke, a kohászat után itt azért nehéz idők jártak.
3: Mondja Kőfalusi György.
1: És akkor én meg itt egy elég nagy vállalatot vittem, 93-94, ott nálunk volt hely, és mondtam, hogy akkor jöjjön, mert van olyan lehetőség, hogy elsősorban festeni kell. Korábban is ő egy festő volt, meg sokan ismerték, de akkor ez úgy megindult.
2: És mi az, amit az ő festményeiben szeret?
1: Ha érzelmeket kell rajzolgatni, vagy megfesteni, akkor Váradi Gábor.
2: Egy utcába laktunk, utána ő elköltözött onnan, de már több mint 20 éve ismerem őt.
3: Mondja Olá Ferenc.
2: Rengeteget játszottam neki festménykiállításán, mindig engem szokott hívni, gitárba játszok.
4: Tanítasz gyerekeket is.
2: Igen, hátrányos helyzetű gyerekekkel foglalkozok a munkám mellett. Járok a Vöröskereszthez, és a Máltai Szeretett Szolgálathoz gyerekeket.
4: A civil munkád az micsoda?
2: Civil munkám, meg autóbuszvezető már lassan közel 18 éve.
1: Csináltunk egy alapítványi iskolát. Úgy hívták ezt, hogy Rabindranath Tagore Tanoda. És azt akartuk, hogy ilyen hátrányos helyzetű gyerekeket valahogy az iskolába, az előmenetelüket egy kicsit segíteni, de ebből egy óriási dolog lett. Tehát a végén már ott volt 150 gyerek, akik odajártak zsíros kenyeret enni, meg teját inni, meg zuhanyozni, meg vacsorázni, és Gábor olyan embereket hozott oda, hogy az amerikai nagykövettől akkor ilyen miniszteriális szintű embereket. És végül ez a Tanoda olyanná vált, vagy velünk kellett kapcsolatba lenni, azoknak, akik Tanodát akartak létrehozni, vagy a mi eljárásaink szerint kellett a Tanodát vezetni. Egy-két év alatt már látható volt, hogy azok a gyerekek, akik délutánonként nem hazamentek, hanem idejöttek hozzánk, azok év végére egy jegyet javítottak a jegyeiken. 15 tanár önkéntesen, elsősorban a Gábor hívó szavára odajött, és ingyen bérmentve foglalkozott a gyerekekkel. Ez az ő érdeme volt. Aztán ez elmúlt. És akkor megérezhettük azt, hogy mennyivel jobb adni, mint kapni.

0: kezdődött a mi mélységes ismeretségünk, hogy én 2015-ben elmentem a Boschba dolgozni, mert már akkor több hónapja munkanélküli voltam. Hát mondom, öreg létemre hát a felvesznek.
1: Tudta, hogy ő egy festőművész vagy?
2: Hát hogy ne tudtam volna, mert ő azt nekem elmondta.
3: Mondja Karsai János.
0: Nekem akkoriban a festőcső volt. Mondtam a Jánosnak, hogy legalább abba segítsél, mondom, hogy festéket vegyél. És megvett nekem elég sok festéket, ecsettel együtt.
2: Jó volt a Gáborral dolgozni.
1: Volt olyan festmény, ami különösen tetszett önnek?
2: Van a hangonyító, az benn van a gyárban. Van egy tárgyalunk, amit Várati Galériának hívunk.
1: Mi az a plusz, amit a Gábor tud, ami megjelenik a festményeink?
2: Hát nekem a történetek. Előtte hosszan megbeszéljük, hogy miről is szól az a kép.
1: Hogy a Miskolcon, igen?
2: Igen.
1: Akkor ha erről vissza az útja, akkor meglátogatja a Gábort.
2: Hát igen, általában beszélünk telefonon, és akkor reklamál, hogy...
0: Főzök egy jó gulyást.
2: Igen.

0: Gábor, azért reggel veled kezdtük az interjút, most már az a értelmese is a párod. Mióta éltek itt együtt itt Pesten?
1: 6 éve.
2: Abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy már én csináltam végig Gáborral egy olyan életmű kiállítást, ami Ózdon volt, egy nagyon exkluzív helyen.
3: Mondja Adorján Emese.
2: Az nekem egy nagy élmény volt végignézni azokat a festői korszakait, amikor én még nem voltam jelen az életében, de ő már alkotott. Világosodtak a képei, tehát egészen más színvilággal dolgozik. Már én megmondom őszintén, hogy én nagyon szeretem a korábbi korszakaiból származó, kicsit sötétebb tónusú klasszikus képeit is. Én nagyon hosszú ideig szociális munkásként dolgoztam, családsegítésben, gyermekvédelemben, idősgondozásban, a szociális szférának nagyon sok területét kipróbáltam, és most egy pár évet középiskolában tanítok.
0: Gábor, amióta Emesét megismerted, te is egy más szegmensét ismerted meg a világnak is általa?
1: Hát én úgy mondanám, hogy egy boldogabb részét választotta a sors.
3: Mondja Váradi Gábor festőművész.
1: Mert hát én is mindig a boldogságra vártam, mint minden ember. Van olyan szavakot most nem tudok kitalálni, ami ráillik, de azért megpróbálom, hogy ő egy tündér. Egy olyan tündér, amit a meséből szoktak ismerni, de hát nekem ez a mese, Emese. És ez nekem nagyon visszatükrözi a mostani képi világom.
2: Tényleg egy nagyon nehéz élethelyzetben volt. Amikor mi találkoztunk, azokon a hagymahéjakon is, amik az évek során rárakódtak, átsütött az ő különleges személyisége, és az a sok-sok érték, ami benne van, és főleg az a nagyon különleges szeretett minőség, ami Gáborban van. És akkor elindultunk egy közös úton, ami egy hosszú út volt, remélem, hogy lesz is még, és egy nagyon szép út. Én nagyon szeretem a Gáborban azt, hogy miközben egy nagyon érzékeny ember, nincsenek művész allűrjei.

0: Gábor, elmondod most, hogy Ózd melyik részén vagyunk?
1: Azon a részen vagyunk most jelenleg, ezt úgy hívták, hogy valamikor, hogy az ózdi kohászati üzemek. Ott, ahol van az a 10 emeletes, azzal szembe dolgoztam a trió soron, az már végképp nincs meg.
0: És ott mit csináltál?
1: Hengerész voltam, és ott voltam tanuló is, szakmunkásképzős, 73-ba, és akkor hát persze oda mentem dolgozni, és én a tanuló idővel 26 évet húztam le. Annyi volt, hogy én kimentem 94-be Izlandra egy ösztöndíjra, elengedtek a főnökeim, semmi gond nem volt, de mikor arra visszajöttem, mentem volna a régi munkahelyemre, már nem volt. Úgyhogy ennyit a kohászatról.
0: És mennyi ember dolgozott itt, és azonban mennyi cigány ember dolgozhatott itt?
1: A legtöbb, amilyen dolgoztak, amit tudok persze, 13.700 fő dolgozott. Ott, ahol én dolgoztam, egy brigádban voltunk, mit tudom én, 15-en. De abból biztos, hogy 5-6 biztos, hogy cigány volt. És voltak olyan munkahelyek, ahol csak kimondott cigányok dolgoztak. Ilyen volt a kikészítő csarnok. Beneveztem én is egy pályázatra, 78-as évre hetett. És akkor, ja, hát még akkor ment a szocializmus, kommunizmus. Nyertem, mert díjat nyertem, és második helyezés lett, de közben felhívattak a pártitkárságra is. Mondom, mit követtem el ugyan? Hát megmondták, hogy kit kell keresnem, és leültetett, aranyos volt, tényleg le a kalappal aranyos volt a Gyuri bácsi, és mondta szépen, hogy megértsem, nem lehetsz első, pedig téged akartunk, mert indult egy pszichológus nő is, és annak kell nyerni. Meg nem nyerhetsz, mert cigán vagy.
0: Gábor, melyik részen vagyunk most Óznak?
1: Ezen a részen laktak a bojki cigányok. Nekünk ez volt a nevünk, hogy bojki cigányok, mert Ózon van elég sok cigántelep. De ez volt a bojki cigántelep. Itt nőttem fel 11 éves koromig, és ezt az utat nagyon sokszor megtettem. A mi házunk egy kicsit arra beljebb volt, de hát szobakonyha volt, nem volt nagy lakás. De itt mindegyik úgy volt kis. Szóval úgy nézett ki ez, mint egy kis gombaváros, mert cifra volt, érted? Sárga, kék, piros. Jó élet volt itt, úgymond. Hát gyerek voltam, mit vettem én észre a szegény, nem volt szegénység, úgy nem éheztünk. Ma álmodoztam, mert rajzolgattam, úgymond kupíroztam. Akkor innét jártam több kilométer az iskolába, nem csak én, ha mindenki, érted. Úgyhogy ezt az utat elég sokszor meg kellett tenni. Hát akkor még nem voltak itt ezek a panelok. Szóval azért, ha nosztalgiázok meg a temetőbe, minden anyu, apu, testvéreim, szóval mindenki ott van, de azért még visszahúz a szívem persze sokszor. Meg én nem költözök el innét, úgyhogy ez kizárt dolog.
0: Mi foglalkoztat mostanában, miket viszel vászonra itt Ózdon?
1: Mi a táblati tervek? Hát, még festeni, de nagy képeket, a nagynak van ereje. A nagyon nagy képeknek van erej, munka, most csak azért mondom Munkácsics, Hontvári, nem véletlenül választottak 7 méteres vásznakat, érted? 50 négyzet, Pégi, 70 négyzetméteres, gondold el, vagy gondoljátok el, hogy mekkora erő van abba. Már eleve a nagyság, és azon belül az alakok, mikor rád nehezednek, vagy éppen popont adnak, érted? Vagy a ló nyerít. Majdnem rád tapos.
0: És mi az, amit majd vászonra viszel?
1: Hát inkább most én rámegyek a bibliai témákra. Jézusnak a szemére rávetették, hogy az a baj a te tanításoddal, Jézus, túl megbocsájtó vagy. Túlságosan engedékeny vagy. És nem engeded a törvényt érvényesíteni. Törvények nélkül az emberiség meghal. És azt mondta a Jézus ezekre, hogy én nem a törvényt szegem meg. A törvényen belül lehet szeretni egymást.

0: Любі друзі, на цьому час нашої передачі підійшов до завершення. Її для вас підготували редактор і ведучий Ігор Шипайло, керівник виробництва програм «Геймиші Еріка». Програма створена некомерційним закритим акціонерним товариством «Дуна». 2026 рік.
1: Nemzetiségek zenéje. Válogatás a legszebb dallamokból. A mikrofonnál Pavlekovics András.
2: Mai műsorunkban a kortárs horvát könnyűzene egyik legnépszerűbb előadóját, Petar Grášot mutatjuk be. A splitti énekes és zeneszerző több mint 3 évtizede van jelen a zenei életben. Romantikus dalai, jellegzetes hangja és mediterrán világa Horvátország határain túl is ismertté tették. Elsőként pályafutásának korai sikerét a Trebam nekoga, vagyis Szükségem van valakire című dalt halljuk.

Peter Grášó 1976. március 19-én született Splitben. Gyermekkorában a kosárlabda vonzotta, később azonban a zene került élete központjába. Zongorázni tanult, majd fiatalon a Magazin együttes tagja lett. Zeneszerzőként is hamar felfigyeltek rá. A Boginya című dalát Oliver Dragojevich énekelte. 1996-ban a Trebam Nekoga című számmal önálló előadóként is bemutatkozott a horvát Eurovíziós válogatón. Első nagylemeze 1997-ben jelent meg, második albuma pedig az Útorak, vagyis Ked címet kapta. Most ennek címadó dalát halljuk.

Grašo zenéjében a modern, horvát pop, a mediterrán dallamvilág és a dalmát éneklés érzelmessége találkozik. Dalai többnyire a szerelemről, az elválásról és az emberi kapcsolatokról szólnak. Zeneszerzőként is nagy sikert ért el. Ő írta Nekami Nesvane című dalt, amellyel Daniela Martinovic 1998-ban 5. lett az Eurovíziós Dalfesztiválon. Pályafutása során sokat dolgozott Tonči és Vjekoslav Hujić zeneszerző párossal. Egyik legsikeresebb közös daluk a 2015-ös Ma ez látó, amely a Splitif Fesztivál közönség és a zsűri díját is elnyerte.

0: Nemzetiségek zenéje. Válogatás a legszebb dallamokból.
1: A Moyez Latos sikere után Grasso ismét megtöltötte Horvátország és a környező országok legnagyobb koncerttermeit. Stílusa korszerűbbé vált, de megmaradtak a legfontosabb jellemzői: a zongora, az akusztikus gitár, az érzelmes előadás és a könnyen megjegyezhető refrének. 2017-ben jelent meg az Akote Pitaju, vagyis Ha rólad kérdeznek. Felvétel hónapokon át vezette a horvát slágerlistákat, és Grasso egyik legnagyobb regionális slágerévé vált.

0: Peter Grásó sikereit számos díj és teltházas koncert jelzi. Többször választották az év férfi előadójának, dalai pedig az év slágere és az év popdala címet is elnyerték. Népszerűségének titka, hogy felvételei több nemzedéket szólítanak meg. A 2021-ben megjelent Jel ti rekako rövid idő alatt a régió egyik legtöbbet hallgatott dala lett.
1: Svesta sano se bizna, šta sam čuja vidija, veroj sad sam shvatija da sve to ništa je.

Több mint 30 éves pályafutása során Petar Grášo Horvátország egyik legsikeresebb dalszerzőjévé vált. Zenéjében ott van Split, Dalmácia és az Adria hangulata, témái pedig mindenki számára ismerősek, a szerelem, a hűség, az elválás és az újrakezdés. Mai műsorunk utolsó felvétele a Stabiá bez tebe, vagyis Mihez kezdenék nélküled. Some

Önök a Nemzetiségek zenéje című műsort hallották, amelyben Petár Grásó életútját, zenei világát és legnagyobb sikereit mutattuk be. Köszönöm megtisztelő figyelmüket! A műsort Pavlekovics András szerkesztette és vezeti, a hangmester Aut Norbert.

0: Készítette a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT 2026-ban. A műsor újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon.
1: Önök a nemzetiségi adások műsorait hallgatják. Most szerb nyelvű adásunk következik.
2: Informatívno muzički magazin, emisija Mađarskog rádia na srpskom jeziku.